0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznya.hu, a Retronet Rádió.

0: Hoftarisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.hoftarisznya.hu.

0: nem vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon, lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: vagy még rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznya oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: facebook.com

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Szereti a poptarisznya.hu-t? Ossza meg ezt másokkal is! Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat! Poptarisznya! Áll a kép. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n!

0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: Poptarisznya.hu, a hallgatókért.
2: www.poptarisznya.hu.
0: Éjjel-nappal.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kis Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kis Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval.
1: www.poptarisznya.hu

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel,
2: let it be, let it be,
0: akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

0: máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu Retro és slágerzenékkel.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott-műsorok-menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák!

0: Máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék. Csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Udák Misivel. Udák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Udák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombovári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Góltotó, meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombovári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznia.hu. A Retronet Rádió.

Music Story, a 80-as évek euro-italo diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amennyiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznye.hu-n.

Kedves utasaink, üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptarisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Itt Poptarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Poptarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Poptarisznya Oldies.

Egy rádió, ahol a legenda tovább él. Legendás hangokkal, legendás slágerekkel és az értékeket szem előtt tartó fiatal generációval. www.poptarisznya.hu

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

poptarisznya.hu-t. Ossza meg ezt másokkal is. Lájkolja a Facebookon a Poptarisznyát, és ossza meg oldalunkat. Poptarisznya! Állok ki. Fogadja a következő slágert itt a poptarisznya.hu-n.

0: Szereti a poptalisznya.hu-t? Szívesen hallgatja az utóbbi évtizedek slágereit? Kedveli műsorvezetőinket?
1: Akkor mondja el ismerőseinek,
0: hogy ők is szerethessenek minket.
2: Ez a poptalisznya.hu.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

Kedves utasaink! Üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptarisznya.hu felségjelű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elrepítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be biztonsági előírásainkat. Azaz csukják be szemüket, nyissák ki fülüket. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk, a Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, amit keres.
0: Használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszd az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Goltotó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: vagy míg rajongunk a világ egyik legnépszerűbb közösségi oldalán, a Facebookon. Lemaradsz egy csomó jó műsorról és érdekeségről, amit weboldalunkon nem találsz meg. Menj a facebook.com/poptarisznó oldalra, és kattints a tetszik gombra. Látod? Na, ilyen egyszerű.
1: Facebook.com

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

0: Van egy pillanat az életben, amikor érzed, valami változni fog. Munkahely, vállalkozás, tempó, vagy az egész irány. De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között.
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Poptalisznya.hu.
1: Sláger, sláger után.
0: Hallgassa ön is egy legendás műsor internetes változatát a nap 24 órájában.
1: www.poptalisznya.hu.

Music Story, a 80-as évek euro-italo-diszkos lágerei. Különlegességek, ritkaságok, remixek. Dalok a New Generation világából. Music Story. Minden pénteken 21 órától Hajcsar Attilával, itt a poptorisznya.hu-n.

0: amiben önt érdekli a sorsa, személyisége, karrier és párkapcsolati lehetőségei, hogy életének melyik szakaszában van, mire kell odafigyelnie, a Szám Misztika Zero Zene című műsorban Kiss Zoltán Zero numerológustól megkaphatja a választ a kérdéseire. Szám Misztika Zero Zene.
1: Kiss Zoltán Zero műsora minden hétfőn 20 órától itt a poptarisznya.hu-n.

0: ahol valóban fontos a hallgató szórakoztatása.
1: www.poptarisznya.hu
2: Once chicken ears are a lingo show. Thought I ever gonna see my old pop and I know. Yeah, ever gonna

Kedves utasaink, üdvözöljük Önöket a Power Media Group társaság poptarisznya.hu elnevezésű repülőgépének fedélzetén. A járaton most egy időutazás veszi kezdetét, melynek keretein belül elröpítjük Önt az elmúlt idők nyarainak helyszínére. Kérjük, kapcsolják be biztonsági öveiket, és az út alatt tartsák be a biztonsági előírásainkat. A kapitány és a teljes személyzet nevében kellemes utazást kívánunk!

0: Hol vannak már a 60-as és a 70-es évek? Elárulom. Hit the road, Jack. Don't you come back. Don't blame it on sunshine. Don't blame it on moonlight. Pop Tarisznya Oldies.
1: Kedveli a 60-as és 70-es évek magyar és külföldi zenéi.
0: Hallgassa a Pop Tarisznya Oldies Net Rádiót akár éjjel. Let it be, let it be. Akár nappal.
1: www.poptarisznya.hu.
0: Majd az élőadási korra kattintva Pop Tarisznya Oldies.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán a neten. Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.

Tétósó. Minden csütörtökön 9-től 12 óráig. 3 óra sok zenével és beszélgetésekkel. Tétósó.

Hotel California megint szól. Mint egy védjegy. Fodrok Fodorral. Minden kedden este 8-tól itt a poptarisznya.hu-n.

0: Hol is hallottam ezt a dalt?
1: Netán, a neten. Poptarisznia.hu, a Retronet Rádió.

0: Hölgyeim és uraim! Felkészültek? Hát nem hiszem! Mixtúra. A legnagyobb slágerek kicsit másképp. Mixtúra. Egyvelegek, remixek, mashupok.
1: A túravezető műsorvezető Orbán DJ Mix Tamás.
0: Mixtúra. Minden szerdán délután 14 órától a poptarisznya.hu-n.

0: Lemaradt valamelyik műsorunkról? Vagy szívesen meghallgatná újra kedvenceit?
1: Elkészült a poptarisznya.hu új műsorarchívuma.
0: Keresse weboldalunkon az archívum/elhangzott műsorok menüpontot, ahol egy helyen érhető el az összes visszahallgatható műsorunk. A Mixcloudra feltöltött adások és a saját szerverünkre feltöltött műsorok is.
1: Cím, név, év vagy akár egy konkrét kifejezés pillanatok alatt megtalálhatja, mit keres.
0: Használják, használják, hallgassák. Poptarisznya.hu, a Retro Net Rádió.

0: The Mix Magic continues.
1: Buli jóket, forróság!
2: A poptarisznya.hu-n.

0: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
1: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
0: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
1: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel. Minden szombaton 20 órától a poptarisztja.hu-n.

poptarisztja.hu, ahol a nosztalgia 2026-ban is életre kell. You sure do. Come on, baby.

Egyszer fent, egyszer fent, egyszer lent. Utazzunk együtt a hangok tengerében. A nap 24 órájában. www.poptarisznya.hu

Matiné. Matiné. Minden szombaton 9-től 12-ig Dombóvári Gáborral, ami a kulisszák mögött van. Művészbejáró, sztárok, szerepek, bemutatók, érdekességek a színházak világából. Gólt-otó. Meccsek, eredmények, értékes nyeremények. Matiné. Matiné. Minden szombaton Dombóvári Gáborral, itt a poptarisznya.hu-n.

0: vagy az egész irány? De vajon mikor jött el az idő a váltásra?
1: Ez a sávváltás az üzletben. Beszélgetések a munka és az üzlet fordulópontjairól.
0: Minden szerdán este 18 óra és 19 óra 30 perc között
1: Simon Ildikóval és Kun Istvánnal.

0: Kedves hallgatóink, pontos időjelzést adunk. Az ötödik sípszó 21 órát jelez. Huszonegy óra van. Itt a poptarisznya.hu, most kapcsoljuk a Zeneturmix stúdiót.
1: Hey, hey, it's Friday!
2: Pop, diszkó, slágerek és a legjobb mix.
3: A Zeneturmix.
2: Minden, ami pop, diszkó, sláger, 75-től napjainkig.
3: Zene

0: Külön kiadás formájában a Zenetormix a mai alkalommal is, kedves hallgatóink, itt a poptarisznya.hu kínálatában. Jó estét kívánok mindenkinek, Kis György a mikrofonnál. Egy hétre igazoltan távol van Hajcser Attila, úgyhogy Attila jövő héten már lesz, minden a szokásos menetrend szerint történik. 1986 sikereit, slágereit hoztam el, tehát pontosan 40 évet ugrunk vissza az időben. Ez az az időszak, amikor hódít az eurodiszkó, hódít az italodiszkó. Itthon Magyarországon beszűrődik az ődrány műsorra, tényleg a német turisták több diszkót hallanak nálunk, mint egyébként otthon az akkori NSK-ban. Úgyhogy eléggé változatosnak ígérkezik majd ez a visszatekintő 4 évtized táblatából. Nehéz egy kicsit a megszólalás, hiszen a kedves hallgatók nagyon jól tudják már az információt, hallották a sajátos hírt, hogy Hamar János barátom, sokunk Jania itt hagyott minket pár nappal ezelőtt. Szívemnek ő nagyon kedves és fontos a mai napig. Nem tudtam egyébként még most sem gondolatokat intézni hozzá a Facebookon keresztül, valahogy ezt a múltidős kifejezést nálam nem. És hogyha visszaemlékszem, akkor 4 évvel ezelőtt ezekben a napokban még Haluska Imrent temettük. Most pedig Hamar János barátom hagyott itt minket, szóval rettenetes így ebben a formában. Zenetormix állandó tagok ők a mai napig, hiszen munkásságuk elkíséri most már lassan 32 éves összeállítást. Vasárnap a Vörösmarty Rádióban 14 és 18 óra között lesz majd egy ilyen speciális összeállítás. A barátokat, kollégákat hívom, mindazokat, akik János életében nagyon fontosak voltak, akik Jánossal közösen úgy és abban a formában alakították ezt a légkört, amelynek nagyon sokan egyébként részesei lehetünk, vagy úgy, hogy buliba jártunk, vagy úgy, hogy részt vettünk egy koncert, amely szimpán csak hallgatták a rádió műsort. Úgyhogy vasárnap János emlékezünk majd a Vörösmarty Rádióban, ha tehetik, akkor hangoljanak át, www.vörösmartyradio.hu, tehát vasárnap 14 órától startolunk. A mai alkalommal tehát, ahogy a felvezetőben már mondtam, 4 évtizeddel ezelőtt dalok szólnak, és játékkérdéssel is készültem, néhány hazai dalt is lejátszunk, mert 1986-ban azért valljuk be őszintén, hogy nagyon sok jó hazai diszkózene is megjelent, és abban az időben a diszkóban nem csak a popot, hanem a diszkót is, na meg a magyar dalokat is előnybe részesítették. Ha észrevétel, javaslat, gondolat van, akkor megtalálnak a stúdió telefonszámán, ez a 30-as 308-98-44, hogyha Attila barátom hallgatok, akkor biztos beír nekem egy piros pontot, mert nem felejtettem el a telefonszámot. Már is kezdünk, kedves hallgatóink, mindenkinek kellemes időtöltést és jó szórakozást!
1: Zeneturmix. Kis György műsora.
0: Alig 6 hét elteltével az NSK slágeristen az akkori NSK listáján bekopogtattak. Ők egyébként angolok, mindenki azt hitte, hogy németek, nem. De mégis valahogy NSK-ban hódítottak. Bruce és Bongo dalával kezdünk. Ez a legendás

40 évvel ezelőtti dalokat hoztam magammal, kedves hallgatók, a Zenetormix mai műsorába, hogyha visszamegyünk az időben, elsősorban az NSK vonalról szólnak ezek a bizonyos dalok, de biztos vagyok benne, hogy a kedves hallgatók örömmel hallgatják majd a francia, vagy éppen az angolista akkori kedvencét. 86 márciusában került fel egyébként a 48. helyre, azt mondták, hogy őrültség, minek ide nekünk ez, aztán érdekes, hogy bár ők ugye angol párosról van szó, a történet úgy és abban a formában látott napvilágot, hogy Bruce és Bongo két jó barát csörözgettek Londonban, és az egyik adóra kapcsoltak, ahol éppen Stefan Remmler dalát hallhatták a Kleinstein énetén, jut eszembe, magammal hoztam, majd azt is lejátszom, mert a 86-os, és mondták ott nekik, hogy figyelj, ilyen zenével itt Angliában ne akarjatok semmit, sem megyetek Németországba, ott a hülyeséget kedvelik, majd ott lehet, hogy bejön nektek. 48. helyen bekopogtattak, és 6 hét után pedig lista első lett ez a bizonyos Gigigigail, ami nem félreértendő, ez a szirupos dolgokra tesz utalást, itt a professzor Blinkbantól kezdve mindenki, akit felsoroltak, Bruce-ig, szirupos volt úgy és abban a formában, áttételesen természetesen csak a vicc kedvéért. Szóval Bruce és Bongo dalával kezdtünk. Fazekas Tamással beszéltem itt közben adáson kívül, Körmendi kedves hallgató, és mondta nekem, hogy kedves Gyuri, arra emlékszel, hogy 40 évvel ezelőtt ilyenkor egy hónapos volt már a Danubius rádió. Hát hogy nem emlékeznék? A good connection. És arra is emlékszem, hogy 1986-ban az évforduló remixel, az anniversary remixel megjelent a Bonnie and Daddy Cool című dala. Egy újabb hangzásvilágot képvisel, de mégis ott voltak az eredeti ütemek. Szóval Bonnie and 86-ban is. Daddy Cool!

A Contact című lemez jelent meg 1986-ban Fancy előadásában, és ezen hallható ez a Latin Fire, amely 86-os album első számú kedvence, bár ott van az albumon a Bolero, de ne feledjük, hogy az viszont már megjelent előtte 1985-ben Maxin, és ugyancsak ezen a nagy lemezen hallható még a Lady of Eyes, amely szintén 1986 nagy sikerének egyike a diszkókban a mai napig. Három magyar dal fogok felsorakoztatni így szóban most, aztán a következő órában lejátszok, mert szerintem mindegyik kiválóság volt 40 évvel ezelőtt, de nehéz eldönteni, hogy melyik a legdiszkócentrikusabb, úgyhogy döntsék el a kedves hallgatók. Arra gondoltam, hogy akkor lehet a Facebookon, a operation.hu Facebook oldalán küldeni ezt a mini hármas sikerlistát, jó? Tehát, hogyha visszaemlékeztek, három dal jöhet számításba, abszolút diszkó. Az első Zoltán Erika Szerelemre születtem, a második a Modern Hungária Elfújja a szél, a harmadik pedig a Neoton és az I Love You. Emlékeim nem csalnak, akkor valamennyi popperi toppos volt, és biztos vagyok benne, hogy a kedves hallgatóknak is nagy kedvencéről van szó három dal kapcsán, tehát Zoltán Erika, a Modern Hungária és Neoton. Az a kérésem, hogy akkor mindenki, akinek van kedve részt venni, itt postolja az elhangzás sorrendjében, a számára kedves elhangzás sorrendjében, jó, kinek a Zoltán Erika az első, kinek a Modern Hungária, kinek a Neoton, aztán a következő óra közepére összesítek és lejátszok majd a három dalt úgy és abban a sorrendben, ahogy a kedves közönség részéről ez kijött, oké? Egy olyan előadó következik, aki sajnos már nincsen velünk, Albert One-ról van szó, hogy akkor italo diszkó is kopogtasson a mai műsorban, 1986-hoz érkeztünk. Kettő dal, a Secrets és a For Your Love, egy számításba jött a 86-os évben Albert One részéről. A kettes következik most, For Your Love. Egy kicsit másképp.

Nagyon, de nagyon kitalálták ezt a hangzásvilágot, zseniális, és a mai napig nagyon sok követője van, itt Magyarországon is nem véletlen, hiszen ez, amit ők létrehoztak, a Lézer Dance-es urak, ez valami példaértékű a mai napig. Kérem szépen, játékot kezdeményeztünk részint az elsőt a mai alkalommal, három magyar dallal kapcsolatban, kérném szépen, hogy tessenek szívesek akkor ilyen szimpátia listát hozzánk intézni a Zenetour Mix, kivételesen most akkor a Popterisztnya a Facebook oldalán. Zoltán Erika, Szerelemre születtem, Modern Hungária, Elfújja a szél és a Neoton I Love You, ez a három dal Magyarországon mindent vitt 86-ban, de hát arra lennék kíváncsi, hogy kinek melyik igazából a kedvence, úgyhogy mindenkit arra kérek, hogy egyetlen egy szavazással akkor egy hármas top listát írjon nekünk ide, jó? Aztán a következő órában erre majd visszatérünk. Folyamatosan kapom a telefonhívásokat, olyan történeteket mondanak nekem, olyan műsorcímeket, olyan televíziós, rádiós, csak ámulok, bámulok, jegyzetelek, és tényleg úgy tűnik, majd ezt a 86-os dolgot visszük majd tovább. A következő dal után majd egy kicsit körbenézünk a Facebookon, hiszen már jó páran itt vannak, és jelezték, hogy hallgatják az összeállítást, köszönöm szépen. Jönnek elő a régi emlékek, jönnek elő a nagy nevek, mindazok a sztárok, akik 40 évvel ezelőtt felhívták magukra a figyelmet. Ez a tündérvír, akinek neve Lynn Ross, többször járt már Magyarországon, ami most következik, ez rádiócentrikus sikernek nem mondható, a diszkókban annál inkább. Az It's Up to You-ról van szó, 1986-ban ez egy abszolút kedvenc volt. Tehát Lynn Ross énekel.

Lee Harris az It's Up to You című dalszólt az előzőekben. 1986 a mai alkalommal kizárólag a 40 évvel ezelőtti sikerek soraiból jó párat hoztam magammal, legalábbis lehetővé tesz, 3 óráig igyekszem lejátszani. Itthonról és külföldről egyaránt ezek a dalok mind-mind nagyon kedveltek és népszerűek voltak. Nos, kérem szépen, 3 magyar dalt szeretnénk, hogy a rangsorba állítanának, ha már 86-ról van szó. Zoltán Erika Szerelemre születtem, Modern Hungária, Elfújja a szél és a Neoton I Love You. Úgyhogy várom ide a javaslatokat, a szavazatokat, a mini top 3-as listákat, jó? A Zenetour Mix Topicban, a Poptarisnya Facebook oldalára. Lakatos József is itt van, nagyon örülök neki, Ligetini Egyet Gabika, aztán Szabó Attila, Tóth Sándor, Gombos Márta is jelezte, hogy hallgatja az összeállítás, Bozó Kittike, aztán Jani Madlás szintén itt van, Csete László, aki ő szintén szavazott, Nagy Péter, Ballastján Attila, Mészárosné Danó Ildikó, Zarándó Balázs, Krista Zoltán, ugye ő a kamionos Zolink, és most éppen megyek angolban, de azért hallgat minket, Fülárs, köszi szépen Szűcs Zoliék, és hallgat minket mondjuk Andé Zoli, valahonnan innen a szomszéd utcákból. A Nagy Péter nevét mondtam, Gerencsérni Erzsébet nevét még nem, Varga Szabolcs szintén itt van a hallgatók között, aztán itt van még Básti Róbert is. Ah, Hajcsár Attila is bejelentkezett 38 perccel ezelőtt, nem tudom, hogy még itt van, vagy sem, vagy hallgatja, vagy sem, pihenjél nagyokat. Pejhe János egy picivel messzebbről, Debrecenből, aztán Rózsás József Gyozi, ő sem innen, az utca végéről ír nekünk, hogyha jól tudom, ahogy Molnár Laci barátom, sem ő éppen Tardról, mindig keverem, Tard vagy Mezőkövest. Ezért meg fognak engem színezni, mint a Kéri Nanita, Szabadbatyán vagy Szabadegyháza. Kovács István, Kista Zoltán, Kirsten Burkham nevét említem, még Szerencsi Tamás, és azt hiszem, hogy most mondtam mindenkit az első körben. 1986-ban ugye ilyenkor már egy hónapos volt a Danubius Rádió, és ilyenkor már túl voltunk az Eurovíziós Dalfesztiválon is, amelyet egy Sandra Kim nevű hölgy nyert meg. Most a közelben sikerült megrendelnem egy olyan CD-albumot, amelyen ott van az angol, de egy picit mégis francia változat. Így ebben a változatban, verzióban most debütál 40 év távlatából.

nem volt a trió, de volt Stefan Remmel, és hogyha volt trió, akkor annak idején a Dádádá, itt a zenei lap nagyon, de nagyon kísértette a múltat, és aztán visszaköszön, nem véletlenül hozta vissza, ez egy nagyon jó húzás volt részéről, beleépítette a régi Dádádá alapot, és aztán ne felejtjük el még az Anna című legendás sikerét. Ez utóbbi után drága Jani barátomnak volt a nagy kedvence, az is. Kérem szépen, hát élesedik a helyzet, Modern Hungária elfújja a szél, ne ott a Night of You, vagy Zoltán Erika Szerelemre születtem, kinél melyik az első, a második és a harmadik, aztán a következő órában majd összesítünk. Tell me something good. Mad, Bad and Dangerous to Know címmel jelenik meg 1986-ban Pete Burns a legendás Dead or Alive albumon. A Brand New Lover után ez az első számú húzó siker, ha nem a legnagyobb. Something in my house.

0: Something in My House, Dead or Alive legendás siker 40 évvel ezelőttről, amikor megjelenik a dal, ez éppen a Stockton Watermanes hosszabb változat volt, volt a single verzió, aztán volt a pop és a Flamingo remix is. Azt írja nekem Nagy Gábor, itt privát vagy, szia Gyuri, egy picikét lehet, hogy még kiegészíteném a listát, mit szólsz a Mexikó című dalhoz, a Dollyról. Hát igen, 40 évvel ezelőtt és foci VB valóban, meg hát számunkra szomorú, hogy azóta mi nem voltunk kint a VB-n. Nem mondom, hogy a diszkóban nem játszották a Mexikót, de most én erre a három dalra fókuszáltam, tehát Modern Hungária elfújja a szél, Neoton és az I Love You, pedig a Zoltán Erik a harmadik, és ez a bizonyos Szerelemre születtem. Mindenkit arra kérek, hogy állítson össze egy rangsort, és akkor írja ide, valamikor ott 22-30 környékén le is fogjuk játszani. Jó. És akkor folytatjuk tovább a második órával, de előtte egy rövid előzetes, és aztán a további részletek pillanatokon belül.
1: Ladies and gentlemen, hölgyeim és uraim!
2: Ha szombat, akkor a szép ruha és a táncos cipő izgatottan mocorog a szekrényben. Ne okozz csalódást, bújj bele! Ha elmész otthonról, ha nem, akaszt az arcodra a mosolyod. Hamarosan szükséged lesz rá.
1: Mert ha szombat este, akkor Zeneverzum Hudák Misivel. Hudák Misivel. A poptarisztja.hu-n szombat esténként kitágul az univerzum, csillan a tükörgömb fénye. Így jön létre a Zeneverzum, ahol megjelenik ő, akinek születése óta a vérében van a zene. Igen, ő Misi.
2: Legyen újra buli a szombat este, Zeneverzum Hudák Misivel, minden szombaton 20 órától a poptarisznya.hu-n.
3: Pop, diszkó, slágerek és a legjobb mix.
2: A Zeneturmix.
3: Minden, ami pop, diszkó, sláger, 75-től napjainkig.
2: Zeneturmix Kis Györgyel.
4: Non-stop music. Well.
0: Igen, ez olyan ismerősnek tűnhet, valóban, hiszen a Mass Mix Quanonszáról van szó, csak aztán most ezt megjelentették egy díszdobozos formátumban, kiegészítették a Molly and the Café című dallal, amint befotózom a gyűjtő kedvéért. Akkor ez az óranyitő mix.

Mass McTornonson és ennek a remixelt formátuma három szettes verzióban jelent meg ez a bizonyos remix CD, amelyben már a Gypsy a Molinda Café című dal is megtalálható. Külön extra bónusz, hogy egy utóbbi egyébként teljes egészében egyébként maga a Molinda Café, hogy csak ezen az egy albumon, ezen a remix Mass McTornonson három szettes CD albumon hallható. Kérem szépen, bár 85-ös sikerek, de valóban 86-ban jelent meg, azt írja nekem Eszteri Zoli, hogy szia, ezt a Bétót is játszott a Magnós műsorban, bár ő egy rövidebb változatot. Igen, a Maxin ott volt a rádió verzió is, és az cseki 6 perces volt, abban viszont nem volt ott az a bizonyos Molinda Café. Ha esetleg valaki nem tudná, 86-nál járunk. És akkor egy újabb tündérvirág következik most. Jellegzetes ütemek, jellegzetes stílus, aki nélkül nem létezett 86. Ekkor már volt Heartbreak Hotel, de volt ez is, amely az egyik legkedveltebb mind a mai napig Sissy Catch-től. Persze, hogy nem hiányoztad a programból, hűnek el! A három magyar dalra pedig még lehet szavazni 10 percen keresztül. Modern Hungária, Neoton vagy pedig Zoltán Erika. Döntsetek!

Jó, hogy előtt az I'm Your Lover. Molnár Laci írja, egy italó bootmixen belőle ismert a dal, így van, de most gondoltam, hogy akkor teljes egészében meghallgatjuk, már csak azért is, mert pontosan 40 évvel ezelőtt, tehát 1986 nyaran ez már javában hasított itt nálunk Magyarországon. Ami biztos, a három dalra lehetett szavazni, melyik a legjobb diszkó siker sláger, de úgyhogy top 3-as rangsor formában kértem a hallgatóktól, még egy 3 percen keresztül lehet szavazni. Azt mondtam, hogy lehet például a Neoton Familia I Love You, lehet a Modern Hungária Elfogja a Széli Zoltán Erika Szerelemre Születtem című dalára, amit biztosan kijelenthetek, hogy Erika már nem lesz az első, úgyhogy ő a harmadik, ezt kapásból mondom. Nagyon holt versenynek néz ki a Neoton és a Modern Hungária dolog, de hát itt még sok minden változott, jelen pillanatban éppen a Neoton vezet. Radio Show. De még mennyire, ez itt a Zenetor Mix a poptrisztje.hu. 40 évvel ezelőtt ez volt az első London Boys dal, és akkor még nem gondoltuk, hogy milyen sikeresek lesznek pár évvel később. Az I'm Gonna Give My Heart nyitotta a sort, ez olyan picigét mérsékelt siker volt.

Abszolút Italo, Aleph és a Fire in the Moon, de játszhattunk volna más dalt is tőlük, minden évben megvoltak a nagy kedvencek, ez éppen 1986 sikerei közül került kiválasztásra, mert nem csak Euro, hanem Italo Disco is szerepel a mai kínálatunkban, nem is kevés. Persze, hogy nem maradhatnak ki Modern Talking és az album, amely sorrendben már a harmadik, és amely a Ready for Romance címet viszi. A Brother Louie, Just Vito, Dr. Farmer Heart és az Atlantis mellett ez a másik nagy siker. Ez az Angel's Heart.

Nagyon szépen köszönöm a szavazatokat, így a játék kérdés, a játék lehetőség kapcsán. Én a mai alkalommal még a nyertesek nevét ki fogom írni még adászárás előtt, ugyanis két játékunk is lesz, az egyik az még várat magára, mindjárt egy 10-15 perc múlva elmondom a játék kérdést. A másik pedig ugye, akik szavaztak, azok között fogok még CD-lemezt kisorsolni, kis türelmet, és aztán utolérem magam, mert közben egy csörög a telefon, gyerekek, annyi, de annyi jó sztorit mondatok nekem a 86-os esztendővel kapcsolatban. Van, aki átküldte privátba a pop kitűző gyűjteményét, tehát úgy dobog a szívem, mert nem kaptam lehetőséget rá, hogy ki tegyem nyilvánosra, de hát hú, mennyi. Tényleg egy időben nagyon gyűjtöttem ezeket a pop kitűzőket, sajnos nem tudtam már. Itt a nagy kincseim között a Divine, a Joy, Dead or Alive, és aztán inkább a popos van, vagy Sandra Fancy, és a többi. Jó. Ha valakinek van még valami a 86-os esztendővel kapcsolatban, ami olyan specifikus, akkor kérem, hogy mondja el. Vagy írja le, ez a legpontosabb, jó, ide a Poptrisznya Facebook oldalára. Kérem szépen, mindössze csak 4 olyan hallgatónk volt, akinél Zoltán Erika az első, a többieknél vagy második, vagy éppen harmadik, úgyhogy mondtam kizárásos alapon, hogy ő nem lehet az első. Harmadik viszont annál inkább, úgyhogy hallgatjuk a Szerelemre születtem című dalt.

Lakatos József írja, hogy hát ez nem jött össze, de nálam ő az első, a szerelmére születtem. Tudom, Józsi bátyám, köszi szépen, és egyébként is hajrá, kincses bánya, úgy én ezt szoktam mondani. Radnai Zoltántól kaptam egy nagyon jó listát, vagy legalábbis mindenki kapott itt, közzétett egy 86 augusztusi listát, az I Want to Wake Up With You, Boris Gardner-től az első, Communards és a Don't Leave Me This Way a második, a Sinita és a Somaccio pedig a harmadik, ez egy nagyon jó tipp, a harmadik helyzet, le fogjuk játszani. A harmadik után...

Liba Vörös, kérem szépen, ez a 86-os esztendő, annyi, de annyi jó dal volt itthon Magyarországon is, és bármennyire is mondták, hogy annyira modern talkingos, annyira nyálas, annyira nem jó, azért mégis nagyon-nagyon sokan szerették, és vallották, hogy ez egy nagyon jó sikerült dal. Kérem szépen, öt hallgató javasolta, hogy legyen az első, viszont 2 ponttal többet gyűjtött be a Neoton, úgyhogy a Neoton a győztes. Ahogy Király Linda mondaná, magyarok vagyunk, nem? Így már más.

Nagyon szépen köszönöm az aktivitást a hallgatók részéről, hogy segítetek eldönteni, hogy három magyar dal közül melyik vigye a pálmát, már a diszkócentrikus sikereket, slágereket illeti, és hát az abszolút győztes a Modern Hungária lett. És akkor már játszunk is tovább az újabb játékért, és itt azért egy picit vissza kell menni, vakarni kell a buksit. Meg tudják azt nekem írni itt a hozzászólások között, hogy a Zenetor Mix mely napon mutatkozott először a poptarisnya.hu életében. Segítek, egy hétköznapi nap volt, na de melyik? A hétfő, a kedd, a szerda, a csütörtök vagy a péntek? Nem most történt, sok-sok-sok-sok évvel ezelőtt. Azok egyikében volt az első vendégem 2013-ban Hamar János. Mármint poptarisnya.hu ügyileg. A dallam ismerős, és átélhetjük, átélhetitek majd élőben október 24-én Székesfehérváron, hisz a Trent Ventura és Ken Laston mellett, ott lesz Electro Potato, vagyis a mi Máté Sanyikánk, és ez a hölgy, kit úgy hívnak, hogy Karen. Hargitai Gábor meglepetésként a kedves hallgatók számára biztosítja fellépőnek. Ő következik, Out of the Night.

Kérdőn és az Out of the Night október 24-én Székesfehérváron Hargitai Gábor szervezésében az Alba Bárban 20 órától a fellépők egyike. Előtte viszont ne felejtjétek, hogy most ebben a hónapban 29-én ismét Euroitalo Disco bulim, de zárt körben. Csak a fanok tudnak bejönni. zenetormix@gmail.com. Ezen az e-mail címmel lehet regisztrálni, és kell is, mert különben nem fogtok tudni bejönni. Pontosan az a cél, hogy az utcáról ne tudjanak olyanok benni, akik azt mondják, hogy figyelj, akkor most játszani 8 óra munka, 8 óra pihenés, meg egyebek, meg stb. Nem. Mi csak és kizárólag Euro Italo Disco is minden eredetiben, ahogy ez volt még a nyár elején is. Szóval 29-én előtte még egy nagy bulim, aztán októberben a csúcsbuli, amikor Ken László, Fred Ventura, a jól ismert hölgy Keron, és nem utolsó sorban Electro Potato is fellép. Négy, azaz négy előadóval, egy nem akármilyen bulival várjuk a hallgatókat.

Future Mix. Rab Zoltán mellékelt egy fotót, csak most böngészgettem itt a régebbi események között, és hogy mind hallgattuk 86-ban, például a dalokat egy ilyen nem akármilyen szerkezet. Húha, Libabőr 1986, aztán Jani Madla is mellékelt, egy dupla szettes, ha jól látom, az egy Sharp készülék. De minthogyha mi nagy szakértőnk, Valassán Attila is korábban már postolt valamit, és hát Attila, amit a Pokány Madonnával itt kivitelezett, az kész.

Szintén is a Samacho dal kapcsán az ötletadó, most Radnai Zoltán volt, aki 30 perccel ezelőtt posztolt egy kiváló listát, egy augusztusi összesítést, és éppen mondtam, hogy a Boris Garden az első, második helyen a Communards, és harmadik volt ez a bizonyos Szintén dal, a Samacho. Kánestán Énetén című dal kapcsán már volt egy telefonhívás, és aztán mondták, hogy volt egy másik bohókás dal is. Az sem angol nyelven készült, megvan-e, le tudom játszani. Igen. Iafao. 86 nyara, Németország és Ausztria nagy kedvence nálunk is.

0: már Ausztriában jártunk az Erste Allgemeine Fernsehung kapcsán, akkor a Joy sem hagyhattuk ki, és a második albumról már a Joy and Tears, a 86-os év egyik kedvelt dala volt, ez a bizonyos Japanese Girl, de mondhatom van az I'm in Love with a Magic Eyes, a Black is Black című dalt szintén, és a jól ismert Joy and Tears a lassú dalt is. Na, hogy melyik nap szerepelt és debütált annak idején a Zene Tour Mix? Elmondja segítségképpen majd a műsorvezető mentora.
1: Itt a poptarisnya.hu. Minden szerdán 9-12-ig Much more music. Kis Györgyel. Simply the best music around.
0: Szóval kérem szépen, azért volt némi félreértés, mert voltak, hogy összességében a Zene Tour Mix első adására volt kiélezve, és aztán írta nekem. Egyébként 94. november 27 az valóban az FM frekvencián, illetve hát akkor még a Fehérvár Rádióban egy másik frekén, de mindenféleképpen földi sugárzásban Ildikónak mondom. De a pontos és jó megoldás, tehát a szerdai nap volt, ahogy ezt Laci is mondta, Bétót Laci, ez volt még a régi szignál, hogy előkerestem, belehallgattam, és Eldiba bőrös lettem. Kérem szépen, akkor egy nyertest választottam, és ő legyen most Pejhe János. Arra kérem Jánost, hogy hívja a stúdió telefonszámát 30-308-9844. Jánosnak gratulálok, mindenkinek, aki részt vett a játékban. Köszönet érte. Vissza Olaszországban. Radio Rama, kislemezem.

Danger Danger Maxine dal a 86-ból. Itt aztán a fiúk elgondolkoztak egy kicsit, már nem oké volt a helyzet, ugyanis azt mondták Massimo Vaccarinak, hogy köszönjük szépen, ennyi volt. A Noise kép az nagyon bejött, a Lady Fantasy pláne, a Japanese Girl igen, és akkor majd arccal tessék szíves ott az ajtón kimenni. És Mauro Farina volt az, aki egyébként most felvokálozta ezt a Danger Danger, aztán rájöttek, hogy ez így nem fog működni hosszú távon. Utána visszacsábították Massimo-t a Melanie című dal kapcsán, az megint nagyon bejött, és utána már Just a Love Affair már megint ilyen felejtős vonal, és egy sajnos ez a márkanév így ebben a formában elfelejtődött. A rivális nem lesz, kérdezte tőlem Kapos Zoltán. Zolikám, igazod volt, mert hogy játszottunk már Laserdance, de nem volt Kutó, ami kibontakozik, mert ez is egy maxi, egy nagy köszönet Szoba Attilának, óriási ez a flyer jellegű dolog. Rabzolinak még mindig most is köszönöm, hiszen ő az, aki a Zenetor Mixot, meg az éjszakai Zenetor Mixot promotálja, a legalábbis az ő flyerek nélkül nem létezne az előzetes Csabadi Hub. DJ Mix vissza Olaszországba, Kotó jó voltából, 86-ból. Csabadi.

Strong boys, oh yeah.

Ha már az Out of the Night című dalt elének egy karant, akkor remélem, hogy majd este a dalt is elfog, bár Scenery névvel jelent meg, és az Out of the Night ez legalább akkora siker volt. Minden esetre biztosak benne, hogy a hangulat az önmagáért szól majd október végén Székesfehérváron. Stay with us, the best in town. Ki ne hagyjam már őket, az kácsos urak. Manu Runner. Nagyon patent volt ez a dal.

0: Szinte, hogy vártok, hogy megszólaljon a Moonlight of Pearl, ahogy annak idén az Italo Boot Mixben. Hát igen, J.B.J. Bird dala szólt a Don't Wake Me Up.
1: Kedves hallgatóink! A Zenetour Mix Rádió műsor 1994. novembere óta önökkel készül közösen. A továbbiakban is számítunk a véleményükre, amelyet örömmel várunk a zenetourmixmusor@gmail.com címre, illetve az adás ideje alatt a 22-es körzet 311-511-es telefonszámon. Köszönjük!
0: 32. életévébe lépett már a Zenetour Mix, úgyhogy most vasárnap is folytatjuk, majd www.vörösmartirádió.hu 14 órától kezdünk. Fell Control és a Symphony of Love, és utána már egy elköszönő dal, szintén a lírai kategóriából, mert hogy lassan vége a mai összeállításnak.

Egyetlen egy dal van vissza a mai műsorban, kedves hallgatók. Nagyon szépen köszönöm a kitüntető figyelmet. Ez most egy külön kiadás volt, már ami a Zenetúr Mixot illeti. Jövő héten majd Attila érkezik, és már a szokásos menetrend szerint a New Generation régi dalok, újak egyaránt szerepelnek a programban. Hát itt voltak nagyon sokan, határon innen és túl. Köszönöm a kitüntető figyelmet. Legközelebb Zenetúr Mix már itt a poptrisja.hu-n, reményeim szerint egy hónap múlva, de hát majd Attila is mondja részleteket. Ami biztos, hogy a Vörös Marti Rádióban folytatjuk vasárnap 14 és 18 óra között www.vörösmartirádió.hu, és azon belül pedig a linkre kell kattintani, vagy a My Online Radio alkalmazáson belül is elérhető a rádió műsora, amely lassan most már 32 éves már, ami a Zenetúr Mixot illeti. Kérem, azt se felejtjétek, hogy hónap végén találkoztatom majd Székesfehérvár ott az Alba Bárban, ugyanis a Nostalgia Euro Italo Disco várja kedves hallgatókat, zárt körül lesz ez is, úgyhogy zenetúrmixmusor@gmail.com az e-mail cím. A mai műsor elkészítésében Hajcsár Attila és Rab Zoltán voltak a segítségemre, nekben is köszönöm a kitüntető figyelmüket, Radnai Zoltánnak ígértem, mert hogy most kicsit ilyen társszerkesztő lett Zoli a mai műsorban. Játsszuk le a 86-os Chris Norman dalt, miért és ne, úgyhogy a Midnight Lady lesz a mai programban az utolsó. Mindenkinek további kellemes időtöltést, vigyázzanak magukra, vigyázzatok magatokra, viszont hallásra!

0: óta máshol nem játsszák. Nosztalgikus emlék, csak egyszerűen kedvenc.
1: Ez a poptarisznya.hu. Retro és slágerzenékkel.

0: Hol is hallottam ezt a dalt? Netán a neten.
1: Poptarisznya.hu. A Retronet Rádió.